0: School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ívott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Hip Hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Bass FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha üt meg, szaladj el, mert jobb adni, mint
1: ja.

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem.

0: A bling, a komám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az
1: new school.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 19

Hip Hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Base FM.

0: Pesten kívül is.
1: Bizfm.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: fordított Pinocchio. Kicsi ez a város, nincs új lány, akit szeretni tudnád. Csajci egy pitbull, telefonon izgó rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám, de minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Újabb razzia indul az utakon, ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, többször zavarják felhők a napsütést, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák járattörlésre, illetve az jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakítások. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Sziasztok, Árpi vagyok, és az itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább? Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiacsal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt,
állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg core csapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövőálló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább

pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Patrick nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Berti vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telni egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb veszélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak ugye az automatizációtól, de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia,

a több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap, megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák, több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Demeter Dia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei

0: reklám tevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Nem érdemes spórolni az utas biztosításon. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte, széles körű ajánlatokkal találkozhatunk. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Az utas biztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak. Megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. Gyereknap alkalmából bárki megismerheti a tűzoltóságok mindennapjait. Az érdeklődők kipróbálhatnak bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. A résztvevő tűzoltóságok listája elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján. Hallgatói központ épül a Semmelweis Egyetemen. Az Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét a napokban tették le Budapesten. Az eseményen Merkeli Béla rektor elmondta, az új központban hallgatói terek, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap majd. Hozzátette, az egyetemnek jelenleg 16 ezer hallgatója van, több mint egyharmaduk külföldi. A napos időszakok mellett több helyen megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban az észak-keleti és a nyugati ország részben alakulhatnak ki. A Dunántúlon hevesebb viharok is lehetnek. Az észak-nyugati szél sok felé lehet élénk, 27-30 fok várható. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést, sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is szeles lesz az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, csapjunk bele a hétvége második napjába, jön Majka, Curtis, BLR, belehalok itt a kedvenc rádiótokban.

0: állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Bass FM.
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, valamire mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

0: Menjünk tovább egy tengeren túli, lassan-lassan már a klasszikus bátlépő dallal és előadóval érkezik nálunk Future, és pörög tőle a Mask Off, itt a 94 Bass FM-en.
1: Call it how it is, Hendrix. I promise, I swear, I'm there, bitty.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Újabb razzia indul az utakon, ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, többször zavarják felhők a napsütést, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Szuper vasárnap reggelt mindenkinek. Egy biztos az életben, hogy mindig minden folyamatosan változik, így a helyek is. Érkezik Pifu, változnak a helyek itt a Bass FM-en.

0: hoes, bang this shit.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább két hazai előadóval, mindkettejük neve ismerősen cseng a hazai közönség fülében. Az egyik az eredetileg kapuvári, jelenleg Győrben élő SM, a másik pedig az Újpesten 4. kerületben felnővő és tevékenykedő Curtis. Jön az ő közösük, a feldobott érme. Itt a 96 Bass.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
2: Ennek

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap, megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák, több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Demeter Dia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos

0: is veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Nem érdemes spórolni az utas biztosításon. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte, széles körű ajánlatokkal találkozhatunk. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Az utas biztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak. Megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. Gyereknap alkalmából bárki megismerheti a tűzoltóságok mindennapjait. Az érdeklődők kipróbálhatnak bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. A résztvevő tűzoltóságok listája elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján. Hallgatói központ épül a Semmelweis Egyetemen. Az Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét a napokban tették le Budapesten. Az eseményen Merkeli Béla rektor elmondta, az új központban hallgatói terek, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap majd. Hozzátette, az egyetemnek jelenleg 16 000 hallgatója van, több mint egyharmaduk külföldi. A napos időszakok mellett több helyen megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban az észak-keleti és a nyugati ország részben alakulhatnak ki. A Dunántúlon hevesebb viharok is lehetnek. Az észak-nyugati szél sok felé lehet élénk, 27-30 fok várható. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést, sok felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is szeles lesz az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper vasárnapot és kellemes hétvégét. Jön Pifu Marics Peti közöse, duóban, a Schwindlerrel.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A következő dal pusztulatba rakta nagyon sok ideig a szakmát. Tényleg már a 20 millió feletti ligában játszanak ők ketten, Desi és Young Fly, és érkezik a nyári alkotásuk, amely nyilván minden nyáron jó, de amúgy a hét minden napjára is tökéletesen alkalmazható, mert jó kedvet csinál. Érkezik az ő közösük, az Oh Mama. Itt a 96.4 Biz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, indul a Hősképzés Plusz. Ma is előfordulhatnak záporok. Demeter Tia vagyok. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Linz Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat Hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használhatják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Duna Karneválon. Az eseményt június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gálaműsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptánc versennyel és táncházzal is készülnek a szervezők mások mellett. Több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk, erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Megyünk tovább, érkezik egy nagyon csinos hölgy, eredetileg apai vonalról zulu vérrel is bír. A következő dal egészen nagyot ütött a csártokon, szinte mindenhol első helyen, és azóta is népszerű. Jön Doja Cat, és pörögtől az Agora Hills, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand?
1: 97 FM Rap Hip Hop R&B 1999-ből a Félre az útból album harmadik kislemezéről érkezik Subbase Master, nincs nő, nincs sírás. Egy örök igazság.

0: Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Fókuszban a légi közlekedés. Országos tűzgyújtási tilalomban érvényben. Többször zavarják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
4: A leggyakoribb problémák járattörlésre, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis olyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
3: Hétfőn egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalomban érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek szuper reggelt, május utolsó napján vasárnap. A mikrofonnál RP, Juhász Marcival, vagyis Judóval fogunk támadni 8-tól. Érkezik a sötét itt a Ibiza FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, majdnem napra pontosan 2 éve jelent meg a világhálón 2024. május 24-én. Jóval 300 millió fölött és nagyon nagy sikerrel jön Central C, Lil Baby kombója és a Band for Band.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem egy hazai dal kombinációval. 24. augusztus 12-én debütált a videoklip, és akik elkövették BSV, illetőleg Biolex, az ő közösség pedig a nagy sikerű Lidocaine igen komoly eléréseket produkál. Ez pörög itt a 96.4 BFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: A dohányzás káros hatásaira figyelmeztetnek, nem érdemes spórolni az utas biztosításon. Ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Nem érdemes spórolni az utas biztosításon. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte, széles körű ajánlatokkal találkozhatunk. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Az utas biztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak. Megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. Gyereknap alkalmából bárki megismerheti a tűzoltóságok mindennapjait. Az érdeklődők kipróbálhatnak bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. A résztvevő tűzoltóságok listája elérhető a Katasztrófavédelem honlapján. Hallgatói központ épül a Semmelweis Egyetemen. Az Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét a napokban tették le Budapesten. Az eseményen Merkeli Béla rektor elmondta, az új központban hallgatói terek, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap majd. Hozzátette, az egyetemnek jelenleg 16 000 hallgatója van, több mint egyharmaduk külföldi. A napos időszakok mellett több helyen megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban az észak-keleti és a nyugati ország részben alakulhatnak ki. A Dunántúlon hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél sok felé lehet élénk, 27-30 fok várható. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést, sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is szeles lesz az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hazai srácok után külföldi hölgy, méghozzá egy nagyon-nagyon sikeres, rengeteg jelöléssel és awarddal bír. Jön nálunk Shenzia, Boss Up, itt a 96.4 BSFM-en.

Megyünk tovább egy klasszikussal. 2006-ban debütált, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban most 20 éves dal, négyszeres platinát ért el eddig az Egyesült Államokban, de általában mindenhol arany és platina fémjelzi. Érkezik a legendás Eminem, kiegészülve négy dolggal, akinek a hangját imádjuk. Jön a Shake That, itt a 96 Ibiza FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Fontos adózási határidő közeleg, adminisztrációs terhek csökkentésében segít az iparkamara, ma is előfordulhatnak záporok. Demeter Dia vagyok. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Linz Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
2: Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használhatják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Duna Karneválon. Az eseményt június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gálaműsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptánc versennyel és táncszázzal is készülnek a szervezők mások mellett. Több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk, erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90.9 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, vasárnapi riadó szóra ébredünk, aki éppen most kell, jön T. Danny, és a Megmondtam. Itt a kedvenc rádiótokban ma reggel is.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnap reggelt és kellemes pihenés mindenkinek, a mikrofonnál Árpi. Jelen pillanatban is a 27. legnépszerűbb a hazai listákon, nyalogatja alulról a 25 millió elérést, érkezik nálunk Manuel, és egy nagyon jó klip, egy nagyon jó hangzás, és nagyon jó szöveg, jön a Tiara, itt a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes pihenést május utolsó napján mindenkinek. Reméljük, hogy lesz még sok gang és sok ilyen posszi track, amit ugye a BSB srácok is viszonylag széles körben népszerűvé tettek. Rengeteg gang volt, de mostanában inkább a szóló karrierre és csapaton belüli munkákra koncentrálnak, pedig nagyon-nagyon durrant vizuálban mindenképpen egy élmény. Szerepel benne többek között Tideni, Lumen Prala, érkezik a Mokambo Gang. Itt a 96 Ibiza FM-en. Na check!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnapot mindenkinek. Száguldunk tovább egy klasszikussal, 1999-ben debütált a 2001-es albumon, és hát

0: Mi hagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
2: Újabb razzia indul az utakon, ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, többször zavarják felhők a napsütést, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
3: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
2: Hétfőn egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma kiderül, hogy milyen díjat vehetett át a napokban a Black Eyed Peas és a fiatal szupertehetség Leon Thomas ugyanazon a gálán. Kiderül, hogy milyen új zenei dokumentumfilmmel jelentkezik a The Roots vezére Questlove, melyik legenda tér vissza a színpadra hamarosan, és milyen remek rap előadók koncerteznek Budapesten a következő időszakban. És ha már fellépés és Budapest, akkor ne felejtsük el, hogy a PSG első számú szurkolója Travis Scott is megérkezett a fővárosba, ráadásul egy partit is hoztól a BL döntő után, ahol rajta kívül Betonhoffi és Pogány induló is fellép majd. Most akkor jöjjön Travis, ezúttal Miguel társaságában, ez a Skywalker itt a 96.4 Bass FM-en.

Néhány nappal ezelőtt adták át a rangos tengeren túli zenei díj, az American Music Awards trófeáit. A gálán létezik egy elsőre talán kicsit meglepő kategória is, a legjobb throwback song, amit ebben az évben egy több mint 10 éves dalával a Black Eyed Peas tagjai vehettek át, és kisebb meglepetésre Will.i.am, Tabu és Apple Diep triójához Fergie is csatlakozott a színpadon, és szuper volt hallani, hogy bár már régóta nem dolgoznak együtt, mégis a legnagyobb tisztelettel és szeretettel nyilatkoztak egymásról a gála során. Gratulálunk a legendás Los Angeles-i csapatnak, és én mindenkinek azt tanácsolom, hogy az első két albumukat is hallgassa meg, mert igazi kincsek szerepelnek rajtuk. Ezek közül most érkezzen is a Weeknd, csak hogy felpörgessük a hétvégét itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, szintén American Music Awards, azaz AMA díjazott lett a legjobb R&B áttörés kategóriában Leon Thomas. Gyakorlatilag ő számít most a legfelkapottabb közreműködőnek az Egyesült Államokban. Mindenki vele akar dolgozni, Chris Brown-tól 50 Centig, és a polcán a friss díjának bizony már két Grammy díj mellett kell majd elférnie. Folytatásban jön a track, ami berobbantotta a korábban gyerek színész zenei karrierjét, ez az utóbbi évek legnagyobb R&B sikere a Matt, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Június 11-én újabb amerikai hip-hop legenda érkezik Budapestre. Én mondtam, hogy gyakorlatilag minden héten érkezik egy-egy rap zseni a fővárosba, érdemes figyelni a koncertnaptárat. Szóval egyenesen Los Angelesből érkezik az akvárium színpadára Charlie Tuna, akit legtöbben biztosan a Jurassic 5 legismertebb arcaként fedeztek fel maguknak. De hallattuk őt korábban a zseniális latin csapat, az Ozomatli MC-jeként is, az elmúlt években pedig a brit breakbeat legendával, Crafty Cuts-szal is dolgozott. Most is brit társa van ezen a turnén, ugyanis nem csak élő zenekarral, hanem DJ Ace Kills-el közösen jön Budapestre, hogy egy igazán emlékezetes rap show-t szállítson nekünk. Charlie Tuna a nagy rap biznisz egyik legszimpatikusabb alakja, aki élőben is zseniális, nem érdemes kihagyni június 11-én az Akvában. Én pedig most hozom tőle és a Jurassic 5 többi tagjától a What's Golden-t itt a 96.4 Bass FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

sorban jön majd 50 Cent, LL Cool J, a Destiny's Child, Betonhoffi és a DSP is. Ez továbbra is a Bassride, a hip-hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. És mi lehetne aktuálisabb egy vasárnap esti koncertnél, amit a francia Rilez ad majd, aki tavaly a Sziget egyik legemlékezetesebb fellépését prezentálta nekünk, és azóta is több meghökkentő dologgal rukkolt elő. 24 órán át futott például, aztán egy napon át a saját vörös festékbe mártott tenyér nyomatával látta el az új albuma összes megjelenő lemezborítóját, naná, sőt, egy olyan mini turnét is lebonyolított, többek között Budapesten is megállva, hol egy órán át csak egyetlen dalt adott elő folyamatosan. És azt, hogy ezt a közönsége velem együtt egyébként imádta, sokat elárul a fantasztikus előadói képességeiről. Szóval egy újabb izgalmas performance várható tőle vasárnap este Budapest Parkban, most pedig jön a Thank God című track szintén tőle itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B június 9-én érkezik az HBO felületeire a The Roots legendás dobosának új zenei dokumentumfilmje, amit az Earth, Wind & Fire történetéről rendezett. Ne felejtsük el, hogy a philadelphiai dobos legendának már van Oscar díja, amit néhány éve szintén egy zenei témájú remek dokumentumfilmért veltett át. Annak Summer of Soul volt a címe, és egy legendás 70-es évekbeli koncertet mutatott be. Most pedig a világhírű Soul Funk zenekar sztoriát meséli el nekünk, olyan vendégekkel a kamera előtt, mint Flea, Red Hot Chili Peppersből Barack Obama, vagy éppen Stevie Wonder. Feszláv úgy tűnik továbbra is megállíthatatlan, a következő percekben pedig dobosként mutatja meg nektek a tehetségét. Jön a The Roots-tól a Don't Say Nothing itt a 96.4 Base FM-en.

0: R&B.
1: Maybe it's a drum bag and shit. Drum bag and shit.
2: Rookie.

0: 96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt napokban a hip-hop világ egy újabb old school legendát veszített el. Elhunyt ugyanis a 80-as évek végének egyik legnagyobb nemzetközi rap sikerét író, Rap Base, akinek DJ Easy Rock-kal közös duója az It Takes Two című giga sikerével gyakorlatilag úttörő volt abban az évtizedben. James Brown hangmintára épülő track 1988-ban igazi klub himnusszá vált, és a single és az azt követő album is platina lemez lett, ami rapberkekben elképesztő teljesítménynek számított akkoriban. A duónak így nagy szerepe volt abban, hogy a kedvenc műfajunkat jóval többen megismerték világszerte, mint korábban. Most Rap Base emlékére érkezik az It Takes Two, itt a 96.4 Base FM-en.
1: Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Raw Face.

órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten album jubileumokkal várlak majd benneteket, és a legnagyobb nyári rap dalokkal is. Ma még Everlast, a House of Pain vezére érkezik viszont, aki néhány éve bejelentette, hogy soha többé nem áll színpadra. Most azonban néhány európai album bemutató esemény erejéig visszatér az élő fellépésekhez. Az Embers to Ashes című új lemeze ugyanis 8 év szünet után érkezik majd, augusztus 28-án, most pedig lehet rá hangolódni az I Get By című remek Everlast dallal, itt a 96.4 BSFM-en. Hello, szevasztok!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

akármilyen sűrű napon vagyunk túl itt a fővárosban. Remélem, hogy mindenki remekül érezte magát tegnap, mondjuk egy baráti szurkolás közepette, és azt is remélem, hogy bejött a tippetek. Az enyém kivételesen bejött, hosszabbítással 11-esekkel győz a Párizs. Na de nézzük, hogy a futballsztárok után kik lesznek azok a rapsztárok, akik ma itt a Bass FM-en szórakoztatnak benneteket a következő órákban. Jön majd Dr. Dre, Snoop, és elhozzák minden idők egyik legnagyobb rap trackjét, ezt bátran kimerem jelenteni. Jön majd a Steel Diori, aminek egyébként Jay-Z írta a szövegét. Jön majd a Race Rammer Duo, itt lesz Ice Cube, egy igazi old school legenda szintén, és jön majd az a Travis Scott is, aki talán még mindig itt van Budapesten, mert tegnap este bizony egy partit hostolt Betonhof, illetve Pogány induló koncertek között. Kezdeni viszont Lil Durk

Mi óriási örömünkre a tavasszal elindult Rapstar fellépés áradat, aminek a keretében többek közt Redman és Exhibit is érkezett Budapestre, nyáron is folytatódik, és hát többek közt a most érkező Race Rammer duó egyik felét, Svélit is lehet majd magyar színpadon látni, egészen pontosan Szegeden, és biztos vagyok benne, hogy a most következő Black Beatles is el fog hangzani valamilyen formában. Ezzel folytatjuk itt a 96.4 Base FM-en.

0: school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: ez a mi jövünk.
1: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B tökéletesebb párost a stúdióban, mint Kendrick Lamar és a fantasztikus énekesnő SZA. Elég nehéz elképzelni, nagyon jól is megy nekik a közös munka, készítettek például világ sikert a Black Panther film széria első darabjához, és hát megírták a tavalyi év egyik legnagyobb sikerét szintén, ami Grammy díjat is szerzett idén januárban, ez pedig a Luther, kettőjüktől érkezik itt a 96.4.

tette, hogy mindenki azt kérdezi tőle, hogy mikor jön már a Friday film széria következő darabja, úgyhogy úgy döntött, hogy egyszer és mindenkorra lezárja ezt a kérdést, és elkészíti a Last Friday-t, azt a filmet, ami lezárja ezt az egész történetet, amit 1995-ben Chris Tuckerrel együtt kezdtek el, és hát óriási siker lett, és ne felejtsük el, hogy elképesztően jó filmzene dalokat kaptunk mindegyikhez. Most ezek közül érkezik a You Can Do It, Ice Cube, Mac 10, itt a 96.4 Base FM-en. Yeah, yeah.

a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Bass FM. Bass FM.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromag Gags!
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
3: Abszolút megéri velünk maradni a folytatásban is. A következő órát a fantasztikus Doja Cat-tel indítjuk majd, akinek bár a legújabb lemeze, a V, nem lett egy átütő siker, viszont az a filmzene, amit az F1 filmhez készített, az bizony abszolút. A folytatásban pedig jön tőle az Agora Hills.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen,

New York királya, maga Biggie, jönnek majd a nyugati partról az igazi OG-k, a Dog Pound tagjai, sőt még egy Snoop Dogg klasszikust is hallhattok. Aztán érkezik majd Florida, aki a jövő héten Magyarországon koncertezik, viszont kezdeni magyar dallal fogunk, Dash jön itt a 96.4 Bass FM-en.

keretében megjelent. A klipjében pedig valószínűleg világrekordot döntöttek, a hátrafelé autózás világrekordját. Érkezik tehát az első single Life After Death albumról, itt a 96.4 Bass FM-en.

Nekem volt szerencsém élőben látni őt ennek az albumnak a bemutató turnéján, egészen pontosan Kölnben, ahol a Humble, a most érkező Humble volt az utolsó track, és hát nem kevesebb, mint 8 alkalommal kezdte el

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

földre első szólóalbuma, a legendás The Chronic, akkor gyakorlatilag az egész hip-hop világot új pályára állította. Az album óriási sikere után pedig egyetlen nagy kérdés volt a rap rajongókban, hogy mikor jön annak a fiatal tehetségnek az első lemeze, akit hallhattunk a The Chronicon, ez pedig nem más volt, mint Snoop Dogg, akit akkoriban még Snoop Doggy Dognak hívtak. Ez az album pedig egy évvel később érkezett, természetesen Dr. Dre hathatós produceri segítségével, az első siker pedig a Who Am I volt róla, ami azóta is minden egyes hip-hop partin tökéletesen működik. Ezzel folytatjuk itt a

0: bizfm.hu.
1: Amigos!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban átadom a mikrofon Széles Izának, a következő órákat itt a vasárnap délutánban pedig már vele töltetitek. Iza pedig rögtön egy magyar dallal indít majd, Lil Frakot hozzá el nektek. Mindenkinek nagyon-nagyon szuper további rádiózást. Hello, szevasztok!

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Belevágunk ebbe a vasárnapba, én Széles Iza vagyok, hozom nektek Metro Boomingot, The Weeknd-et és 21 Savage-et. Indult tőlük a Creepin'.

0: Ki utál, aki szeret, ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Tudod, mi a 96-4?

már éjjel felejtett. Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen, ez a 96.4 Bass FM. Bass FM. Yeah.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pipu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a Svint.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön a nagy triumvirátus, Dash, Young Fly és Azaria.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Biti van, itt a bizki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: Mélex.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A művészi pogány induló alkotás után most rátérünk egy kicsit bulisabb zenére, nem mással, mint DJ Snake-kel, Cardi B-vel, Ozuna-val és Selena Gomez-zel. Pörög is tőlük a bulis, Taki Taki.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Nem prep, hip-hop, R&B. Indul egy újabb óra velem Széles Izával, hozom nektek Bossman Glow-t, akinek most nyáron indul a Motion Party turnéja, Young Miami-val és Belly Baby-vel. Az amerikai turné 25 állomásos, itt pedig nálunk pörög a Shake the Ass.

EDM, rap, hip-hop, R&B. Tegnap Pogány Induló is ott volt a Barbanegrában Travis Scott előtt, és természetesen melegítette a közönséget a világsztár színpadra lépése előtt. Itt pedig a bészen minket pörget fel, méghozzá VZ-vel, Kreccel és Jonathan Memphis-szel karöltve, indult

Na most újra magyar vizeken evezünk, hozom nektek a Bass FM egyik kedvenc csapatát, a BSV-t, akikhez most csatlakozik egy igencsak csinos énekesnő, aki nem más, mint Nagy Bogi. Az elmúlt hetekben felmerültek a pletykák, hogy lehet, hogy kicsit szorosabb a kapcsolatuk McLeoddal, de egyelőre ezt mind a ketten cáfolják, hát majd a jövőben kiderül, hogy pontosan mi is van közöttük. Minden esetre egy nagyon jó kis dal lett az ő ismerettségükből, indítom nektek az Always Be Mine-t.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: I'm so fresh, man.

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Bling, a Kumam, a Team Beam. Ja, az nem, az nem, az...
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitálak titeket 1995-ig meg sem állunk, Lunis slágeréig. Fun fact ad arról, hogy 2019-ben egy sötét horroros remixet hoztak össze belőle, az Az című film előzeteseként. De most nektek itt az eredeti megy. Jön az Agar 5 on it. Woo!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Továbbra se feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most hozom nektek Dest, aki tegnap a Palacsinta Fesztiválon óriási bulit nyomott a rajongók legnagyobb örömére, és most remélem, hogy a ti örömötökre is játszok egy jó dal tőle. Indul a levél!

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a nagy Snoop Dogg-ot, aki a mai napig zeneileg aktív, mindenféle podcastekbe és tévéműsorokba megy, és új feltörekvő tehetségekkel is feat-el. Mindemellett az a hír is járja róla, hogy saját életrajzi filmje fejlesztés alatt van. Hát én nem győzöm várni, hogy megjelenjen. Természetesen az életét és a karrierjét mutatja majd be, de erre még várni kell egy ideig. Viszont a következő dalra nem. Hozom nektek a már említett nagy Snoop Dogg-tól, Wiz Khalifa-tól és Bruno Mars-tól a nagy 2011-es buli himnuszt, a Young, Wild and Free-t. Hangerőt fel mindenkinek, aki szereti!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Gyerekek, már búcsúzom tőletek, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Köszönöm a figyelmet, továbbra is maradjatok velünk, ugyanis jön a kollégám DJ Revo és a Bass-to-Puszas műsorának az ismétlése. Mindenkinek további szép estét kívánok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM.
1: 96-1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Kemo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a raptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album 3 különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinil verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

uplifting and inspiring you've been for me for all this time.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Dócsi és Sziza Girl Get Up című 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője Sziza énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatózó jaktól látjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel, még 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagja is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik 26 is az lesz. A Girl Get Up könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtépe az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár, és 2026-ban a hírek szerint végre meg is jelenik majd. A február 1-én megtartott idei Grammy gálára sem távozott üres kézzel, az Anxiety, bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Dócsi és Sziza, és közös dolog a Girl Get Up, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább.

0: Top 20. A 13.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

96-ig BSFM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti BSTOP-20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ér be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidabab Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country-ről is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdalamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a BSTOP 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96-ig BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Best Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Ty Lass Chanel 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, a 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották ki az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus start lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárkörű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Szóval érkezzék ez a kiváló dal, jön Tyla, tőle pörög a Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Best Top 20-as lista 6. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Rewind.
1: 96 Base FM, Refik, a Fire NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó, a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 31 évet, és meg sem állunk 1995. május legvégéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralt az amerikai top listát. Szóval ebben az időszakban abszolút tarolt Method Man és Mary J. Blige duettje, az I'll Be There For You, azaz az You Are All I Need To Get By. 1995 tavaszán Method Man és Mary J. Blige közös szerelmes rap dala 3 héten át vezette az amerikai R&B listát, a minden zenei műfajt egyesítő listán pedig egészen a 3. helyig kapaszkodott fel. Az All I Need eredetileg egy szólódal volt Method Man egy évvel korábban megjelent debütálásán, ami a Tikal címet viseli. Kettőjük közös dalából rögtön két változat is készült, a Wu-Tang oldaláról egyet RZA, Mary oldaláról egyet pedig az őt felfedező Puff Daddy szállított. A minden idők egyik legszebb szerelmes R&B hip-hop duettjének is kikiáltott, All I Need egy évvel később Grammy díjat is szerzett a duónak, akik ezek után még egy alkalommal dolgoztak együtt 8 évvel később, Mary Love and Life című lemezén. Úgyhogy most érkezik ez a bomba duó, Mary J. Blige és Method Man és I'll Be There For You című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96 Base FM-en, a Base Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
0: Base Top 20 Rewind.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Comic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és hogy pontosan milyen is egy Schwindler, mindjárt a srácok megéneklik lengük itt a BFM-en.

Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Kid Laroi Girl című dala után egy igazi nyári slágerrel, egy nyári dallammal fogunk tovább gurulni. Érkezik a folytatásban Dash és Young Fly, ez pedig Oh Mama című daluk, aminek nem mellesleg nálunk volt a dalpremierje. Ők jönnek itt most a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en, na gyerünk!

0: Rap, hip-hop, R&B, egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?

0: 96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok nekem üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. Eve és Gwen Stefani klasszikusan Let Me Blow Your Mind, után pedig magyar vizekre elvezünk. Zoli kérésére szóljon a következő dal, jön Burai, GVM és Mish, ez pedig Engedj El című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beats FM-en.
1: Burai on the

Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, az ifjú titánnal Paul Russell-en megyünk tovább, és Lil Boateng című dalával, ami bizony jó nagyot hasított a TikTokon is. Ő jön most itt a BSFM-en. Let me tell you.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. DJ Snake, J Balvin és Tyga 3-asa után egy párossal, egy formációval megyünk tovább a bakonyi betyárokkal. Talán így is fogalmazhatnék, ők nem más, mint a hősök, jön Menta és Ekü, ez pedig nagyon laza kis nyári slágerük, aminek a címe Maradok Bent. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B Kendrick Lamarral és Sizával és Grammy díjas dalukkal a Luther című dallal megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Zárulmár a Revolution munkatára, Travis Scott-tal, Drake-kel, Coolio-val, Valmarékkal, Camila Cabello-val, Playboy Carti-val és Ray Shumerdake-kel. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en, és a már említett két előadó, akiből az egyik még itt van Budapesten, jön Travis Scott, nyilván rá gondoltam, és ebben a dalban Drake-kel, ez a Sicko Mode, itt a Beats FM-en.

A zene sem fog. Rap. Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: 76.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félreteszlek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Viszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska személy, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

0: Manna meg a Buda.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van farva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.